0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Kák után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népen.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a biztonság hete, még lehet regisztrálni a Teszted akcióra. Nyugaton felhős, keleten napos idő várható. Demeter Tia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, Amabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az élő környezetért felelős minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfűszezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti ország részben viszont még a napsütésé lesz a főszerep, itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 17-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Mellékutak megújulásáról számolt be a Magyar Közút. Premierre készül a Pécsi Nemzeti Színház. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 4 és 5 számjegyű utak újultak meg Baranyában. A Magyar Közút szerdai tájékoztatása szerint a Top Plus programnak köszönhetően csaknem 4 milliárd forint Európai Uniós támogatás felhasználásával összesen közel 19 kilométernyi mellékút teljes körű korszerűsítését indított el a társaság összesen 8 szakaszon. A projekt részeként megújult a Sátorhely-Villány összekötő út is csaknem 6 kilométeren. Emellett ma is bel- és külterületén is dolgoztak a szakemberek. Az útfelújítások mellett a kresztáblák cseréjére is sor került az érintett szakaszon. Új előadással jelentkezik a héten a Pécsi Nemzeti Színház. Szeptember 19-én lesz a premierje, Móri Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés házastársi perpatvarának, jelezte a színház. A Nagy Színházban látható előadás a Nyírségben játszódik, és egy letűnt világot idéz meg a duhajkodó ifjú földesúr és feleségének történetével. A darab rendezője Kis Domonkos Márk, a főbb szerepekben Juhász Bence és Bájer Fruzsina láthatóak. Az előadáson közreműködik a Mecsek Táncegyüttes és a Kacaj zenekar művészei. Ezen a hétvégén péntek és vasárnap között rendezik az Országos Nyitott Piacok napját, melynek során összesen 26 helyszínen várják majd az érdeklődőket, piaci reggelikkel, kóstolókkal, koncertekkel, családi és szakmai programokkal. Baranyában a pécsi és a kumlói piac is csatlakozik a programhoz. Pécsett a vásárcsarnokban a fenntartható főzéshez kaphatunk majd ötleteket, illetve a helyi alapanyagok felhasználására is hangsúlyt helyeznek. Míg Kumlón a vásárcsarnokban helyi termelők portékáit lehet megkóstolni. A részletekről Pécs hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Október 1-e és 3-a között a pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak majd a nemzetközi zsűri előtt. A pécsi elődöntők során a Pannon Filharmonikusok játékával zajló koncerteken az érdeklődők térítésmentesen deregisztrációval vehetnek részt. A középdöntőket a Budapesti Zeneakadémián, a finálét pedig szintén a fővárosban, a MÜPÁ-ban rendezik majd. Jelentős informatikai átállást végez az MVM, a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén. Az előkészületek majd a munka miatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az átállás időszakában nem lesz lehetőség szerződéskötésre, adatok módosítására és egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. Az átállás érinti a számlázást és a számlafizetést is. A karbantartással kapcsolatos információk az MVM Next hivatalos oldalán érhetőek el. Szeptember 25-én rendezik az idei kutatók éjszakáját, melyre a Pécsi Tudományegyetem több mint 250 programmal készül. Az intézmény 13 helyszíne várja az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel, különleges, máskor nem látogatható kutatóhelyek megnyitásával. Az a cél, hogy változatos programokkal mutassák be a kutatói pálya sokszínűségét, és a fiatalok érdeklődését felkeltsék a tudományos pálya iránt. A rendezvények egy részén regisztrációval lehet részt venni. A teljes programlista és a tudnivalók is elérhetőek a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Szeptember 15-én hivatalosan is elindult a fűtési időszak a távhőszolgáltatásban. A PTÁVA honlapján azt jelzi, ez nem jelenti azt, hogy már melegednek a radiátorok. Az ügyfelek többségének ugyanis olyan megállapodása van a szolgáltatóval, melynek értelmében az időjárási viszonyoktól függően helyezik üzembe vagy azon kívül a fűtőberendezéseket. A távhőszolgáltatás akkor indul majd el, ha a napi átlaghőmérséklet 2 egymást követő napon 12 Celsius fokra vagy az alá csökken. Szeptember 22-éig, vagyis jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedési program október 12-e és 18-a között várja majd a résztvevőket. A célja az, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megszüntetésének fontosságára, illetve hogy népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságokat. A jelentkezéseket Baranyából is várják a kampány weboldalán. Befejeződtek a város központi közösségi tereinek felújítási munkái Mágocson. A város önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzati hivatal konzorciumban közel 248 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a fejlesztésre. A munkák során megújult a templomtér arculata, szabadtéri színpadot telepítettek, az óvoda bölcsőde épülete mögött kialakítottak egy szabadtéri tevékenységekre alkalmas területet, és helyreállították az egyetlen megmaradt közkutat is. Támogatást biztosít az óvodás és bölcsődés gyermekeket nevelő családoknak Kővágó Tötős. Az önkormányzat jelzése szerint a pénzbeli segítségre azok jogosultak, akik állandó lakcímmel rendelkeznek a településen, és életvitelszerűen ott is élnek. A támogatás igényléséhez azt is igazolni kell, hogy a gyermek be van iratva bölcsődébe vagy óvodába, és rendszeresen látogatja is az intézményt. Az igénylőlapot szeptember 30-áig lehet benyújtani, a kifizetések október 1-én kezdődnek. Már keresi az idei mindenki karácsonyfáit a Biokon. A szolgáltató azt írja, olyan impozáns, legalább 8 méter magas formás fenyőket keres, melyek az adventi időszakban Pécs köztereit karácsonyfaként díszíthetik. A felajánlók e-mailben vagy telefonon jelentkezhetnek a Biokomnál. A fa kivágásáról, szállításáról a társaság gondoskodik majd. Albánia fővárosában, Tiranában rendezték meg az egyetemi judó Európa-bajnokság férfi nehézsúlyú kategóriáinak küzdelmeit. A Pécsi Tudományegyetemet és Magyarországot a PVSK sportolója Kenderesi Péter képviselte a 100 kg-osok versenyében. Kenderesi egy ír, egy grúz és egy portugál versenyzőt legyőzve jutott a döntőbe, ahol végül román ellenfele jobbnak bizonyult nála, így a magyar sportoló ezüstéremmel térhetett haza. A labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának megvannak a párosításai. A legjobb 32 között a HRM Kozár Misleny a szintén MB2-es Soroksárral találkozik. Az MB3-as PMFC az élvonalbeli Kisvárdát fogadja, a másodosztályban szereplő Szent Lőrinc pedig az MB1-es Vasassal találkozik. A forduló hivatalos játéknapja október 28-a szerda. A továbbjutás egy meccsen dől el, a cél a legjobb 16 közé jutás. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-e van, csütörtök, Zsófia napja, nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet akár, vagy Viber üzenetet, és hívni is lehet a 0620 5555 155-ös számot. Rögtön a Spice Girls, most pedig Cillian az Amazing-el. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!

Jazz FM, a legjobb zenék, az éterben a popot, dance váltja, és egy harmadik műfaj, amelynek ráadásul ma van a világnapja. Persze ez csak szóban, hiszen nálunk többnyire a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop, rock, funky, dance, R&B, hip-hop zenéi szólnak, viszont ma van a country zene világnapja, amelyet most Michael Gray The Weeknd-jével ünneplünk, itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Hidegfront érkezik, de egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére és a dunántúli régiókba. Keleten marad a meleg, ott 30, nyugaton csak 20 fok lesz, részletek a hírek végén. A country zene világnapján pedig Blake Shelton, az egyik legnagyobb amerikai country star és felesége, Gwen Stefani érkezik a hírek után. Nobody but you a besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani. Nem félek, ez véd meg.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy zenés előadás premierjére készül a Pécsi Nemzeti Színház. 25 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Új előadással jelentkezik a héten a Pécsi Nemzeti Színház. Szeptember 19-én lesz a premierje, Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés házastársi perpatvarának, jelezte a színház. A Nagy Színházban látható előadás a Nyírségben játszódik, és egy letűnt világot idéz meg a duhajkodó ifjú földesúr és feleségének történetével. A darab rendezője Kis Domonkos Márk, a főbb szerepekben Juhász Bence és Bájer Fruzsina láthatóak. Az előadáson közreműködik a Mecsek Táncegyüttes és a Kacaj zenekar művészei. Szeptember 22-éig, vagyis jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedési program október 12-e és 18-a között várja majd a résztvevőket. A célja az, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megszüntetésének fontosságára, illetve hogy népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságokat. A jelentkezéseket Baranyából is várják a kampány weboldalán. A labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának megvannak a párosításai. A legjobb 32 között a HRN Kozár Misneny a szintén MB2-es Soroksárral találkozik. Az MB3-as PMFC az élvonalbeli Kisvárdát fogadja. A másodosztályban szereplő Szent Lőrinc pedig az MB1-es Vasassal találkozik. A forduló hivatalos játéknapja október 28-a szerda. A továbbjutás egy meccsen dől el. A cél a legjobb 16 közé jutás.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angszter József utca, Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma északnyugat felül egy hideg front érkezik. Ennek hatására térségünkben is erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb esők elszórtan előfordulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't have to

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 17-én csütörtökön. Hidegfront jön, de főleg az ország nyugati felére és a Dunántúlra hoz lehűlést és csapadékot. Zápor, zivatar, hevesebb zivatar sem kizárt ott. A reggel 9-17 fok körüli, napközben pedig 18-30 fokot mérhetünk. Továbbra is délkeleten marad melegebb az idő, oda kevesebb jut felhőből és esőből is. És már is itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Robbie Williams jön, és a Rock DJ a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és hetet üt az óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Az úton lévőktől jöhet már a közlekedési info. Én pedig biztosan játszom majd a Lighthouse Family slágerét. És jön Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Rövid, de hasznos, informatív szünet, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több száz programmal készül a PTE a kutatók éjszakájára. Egy hidegfront éri el ma térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 25-én rendezik az idei kutatók éjszakáját, melyre a Pécsi Tudományegyetem több mint 250 programmal készül. Az intézmény 13 helyszíne várja az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel, különleges, máskor nem látogatható kutatóhelyek megnyitásával. Az a cél, hogy változatos programokkal mutassák be a kutatói pálya sokszínűségét, és a fiatalok érdeklődését felkeltsék a tudományos pálya iránt. A rendezvények egy részén regisztrációval lehet részt venni. A teljes programlista és a tudnivalók is elérhetőek a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Már keresi az idei mindenki karácsonyfáit a Biokom. A szolgáltató azt írja, olyan impozáns, legalább 8 méter magas formás fenyőket keres, melyek az adventi időszakban Pécs köztereit karácsonyfaként díszíthetik. A felajánlók e-mailben vagy telefonon jelentkezhetnek a Biokomnál. A fa kivágásáról, szállításáról a társaság gondoskodik majd. Albánia fővárosában Tiranában rendezték meg az egyetemi judo Európa-bajnokság férfi nehézsúlyú kategóriáinak küzdelmeit. A Pécsi Tudományegyetemet és Magyarországot a PVSK sportolója Kenderesi Péter képviselte a 100 kg-osok versenyében. Kenderesi egy ír, egy grúz és egy portugál versenyzőt legyőzve jutott a döntőbe, ahol végül román ellenfele jobbnak bizonyult nála, így a magyar sportoló ezüstéremmel térhetett haza.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Egy balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angszter József utca, Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma északnyugat felül egy hideg front érkezik. Ennek hatására térségünkben is erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb esők elszórtan előfordulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-én csütörtökön sok boldogságot Zsófiák, Isten éltesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában az ausztrál Savage Garden, nem sokára Fat Joe és Ashanti, most pedig a Buddy Rockers jön, az I Like The Way-el, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: úgysem felelnék.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-e a mai dátum, 2013-ban pedig ezen a napon jelent meg a GTA 5 című videójáték, melyben fontos szerepe van a 90-es és 2000-es évek zenéinek is. Ugye, hogyha a játékon belül bármilyen járműbe beülünk, ott válthatunk rádiót, és akár a most érkező Fat Joe és Ashanti sláger is felcsendülhet. Egyébként a videójátékból érkezik a 6. széria, a világ legdrágább számítógépes játéka, idén november 19-én jelenik majd meg.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, mindjárt 7:30. Friss hírek, aztán jön a tangadal, Sziszkótól a Tong Song. Békés Csaba környékén még nyugodtan tangára lehet akár vetkőzni, mert ott marad a 30 fok körüli maximum. A hidegfront csak a nyugati ország részt és a Dunántúlt érinti, ott viszont alig lesz 20 fok majd, és több felhő az égen, illetve zápor, zivatar. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this game.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyai utak megújulásáról számolt be a Magyar Közút. 25 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 4 és 5 számjegyű utak újultak meg Baranyában. A Magyar Közút szerdai tájékoztatása szerint a Top Plus programnak köszönhetően csaknem 4 milliárd forint Európai Uniós támogatás felhasználásával összesen közel 19 kilométernyi mellékút teljes körű korszerűsítését indította el a társaság összesen 8 szakaszon. A projekt részeként megújult a Sátorhely-Villány összekötő út is csaknem 6 kilométeren. Emellett ma is bel- és külterületén is dolgoztak a szakemberek. Az útfelújítások mellett a kresztáblák cseréjére is sor került az érintett szakaszon. Október 1-e és 3-a között a pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak majd a nemzetközi zsűri előtt. A pécsi elődöntők során a Pannon Filharmonikusok játékával zajló koncerteken az érdeklődők térítésmentesen, de regisztrációval vehetnek részt. A középdöntőket a Budapesti Zeneakadémián, a finálét pedig szintén a fővárosban, a Műpában rendezik majd. Szeptember 15-én hivatalosan is elindult a fűtési időszak a távhőszolgáltatásban. A Pétáva honlapján azt jelzi, ez nem jelenti azt, hogy már melegednek a radiátorok. Az ügyfelek többségének ugyanis olyan megállapodása van a szolgáltatóval, melynek értelmében az időjárási viszonyoktól függően helyezik üzembe vagy azon kívül a fűtőberendezéseket. A távhőszolgáltatás akkor indul majd el, ha a napi átlaghőmérséklet 2 egymást követő napon 12 Celsius fokra vagy az alá csökken. Egy balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az Alsó-Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborc utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angszter József utca, Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma északnyugat felül egy hideg front érkezik. Ennek hatására térségünkben is erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb esők elszórtan előfordulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. Ha ha.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 17-én csütörtökön Zsófia napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 182 éve ezen a napon megszületett Puskás Tibadar Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. 1960-ban a mai napon született Damon Hill, aki a verseny egy pontján nagyon hiányzott a kommentátor Palik Lászlónak, visszavonult angol autóversenyző, a Forma 1 96-os világbajnoka.
1: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: 1965. szeptember 17 megszületett Bryan Singer, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró. Többek közt olyan filmeket köszönhetünk neki, mint a Közönséges bűnözők, az X-Men sorozata Superman visszatér, vagy a Bohém Rapszódia. For me. 1969-ben a mai napon született Keith Flint, angol énekes, táncos, a The Prodigy egykori frontembere. És 1968-ban a mai napon született Anastacia, amerikai énekesnő, dalszerző is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
2: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat! Balesetről nem tudok, viszont lerobbant egy autó az M1-esen, az M0-as csomópont után, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. 3-4 kilométeres torlódás alakult ki, az M0-ás torlódott fel igazából, és Török Bálintig arra szól. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót, mindjárt mondom hová, előtte egy kis ízelítő a következő fél órából jön majd a Faith No More. És a bombon is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spetzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több száz programmal készül a PTE a kutatók éjszakájára. Egy hidegfront éri el ma térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 25-én rendezik az idei kutatók éjszakáját, melyre a Pécsi Tudományegyetem több mint 250 programmal készül. Az intézmény 13 helyszíne várja az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel, különleges, máskor nem látogatható kutatóhelyek megnyitásával. Az a cél, hogy változatos programokkal mutassák be a kutatói pálya sokszínűségét, és a fiatalok érdeklődését felkeltsék a tudományos pálya iránt. A rendezvények egy részén regisztrációval lehet részt venni. A teljes programlista és a tudnivalók is elérhetőek a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Befejeződtek a város központi közösségi tereinek felújítási munkái Mágocson. A város önkormányzata és a Baranyavár megyei önkormányzati hivatal konzorciumban közel 248 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a fejlesztésre. A munkák során megújult a templomtér arculata, szabadtéri színpadot telepítettek, az óvoda bölcsőde épülete mögött kialakítottak egy szabadtéri tevékenységekre alkalmas területet, és helyreállították az egyetlen megmaradt közkutat is. Folytatódnak a karbantartási munkák Komlón. Az E.ON szeptember 22-én, azaz kedden karbantartást végez a fűtőerőmű Zobák-aknai telephelyén. A munkák miatt a létesítményben teljes feszültségmentesítésre lesz szükség, így a Hóvirág utcában ezen a napon reggel 8 és délután 4 óra között szünetel majd a meleg víz szolgáltatás.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Egy balesetveszélyes szennyvízakna fedlapját cserélik Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborc utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma északnyugat felül egy hideg front érkezik. Ennek hatására térségünkben is erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb esők elszórtan előfordulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Stacy and Ferguson-tól, azaz Fergie-től, a 8-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszövegíró és színésznőtől. A Wild Orchid lány együttes tagja volt, majd 2002-től 2018-ig a Black Eyed Peas sikeres énekesnője. Most szólóban halljuk Big Girls Don't Cry, 5 perc elmúlt 8. Hello, jó reggelt! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, Nightcrawlers, Push the Feeling On, ezzel indul a csütörtök reggel, 1 perccel 4:49 után. Vannak közlekedési szempontból nyugisabb és túlterheltebb napok, szerencsére az előbbi kategóriába sorolható a mai reggel, és ne legyen ez más, hogy a folytatásban sem ezt kívánom. Ha mégis van dugó baleset, jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re. Egy újabb elektronikus kedvenccel megyünk tovább, jön az ATB és a The Fields of Love, és egy kis ajánló estére, Night Shift, minden nap 6 és 8 között a házigazda, 6 és 7 között White Boy, csütörtökönként pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance felvételei forognak mixben, a lemezjátszók mögött DJ Millertől.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, míg Sopronban 18. Békés Csabán 30 fok lesz, az érkező hidegfront, tehát az északnyugati tájakat érinti főleg, ott lesz felhősebb is az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a friss hírek, mindjárt 8:30, aztán a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy zenés előadás premierjére készül a Pécsi Nemzeti Színház. 25 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Új előadással jelentkezik a héten a Pécsi Nemzeti Színház. Szeptember 19-én lesz a premierje, Móri Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés házastársi perpatvarának, jelezte a színház. A Nagy Színházban látható előadás a Nyírségben játszódik, és egy letűnt világot idéz meg a duhajkodó ifjú földesúr és feleségének történetével. A darab rendezője Kis Domonkos Márk, a főbb szerepekben Juhász Bence és Bájer Fruzsina láthatóak. Az előadáson közreműködik a Mecsek táncegyüttes és a Kacaj zenekar művészei. Szeptember 22-éig, vagyis jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedési program október 12-e és 18-a között várja majd a résztvevőket. A célja az, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megszüntetésének fontosságára, illetve hogy népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságokat. A jelentkezéseket Baranyából is várják a kampány weboldalán. A labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának megvannak a párosításai. A legjobb 32 között a HRN Kozár Misleny a szintén MB2-es Soroksárral találkozik. Az MB3-as PMFC az élvonalbeli Kisvárdát fogadja. A másodosztályban szereplő Szent Lőrinc pedig az MB1-es Vasassal találkozik. A forduló hivatalos játéknapja október 28-a szerda. A továbbjutás egy meccsen dől el. A cél a legjobb 16 közé jutás.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborc utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma északnyugat felül egy hideg front érkezik. Ennek hatására térségünkben is erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb esők elszórtan előfordulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-én csütörtökön hideg front ér el minket, de főleg az ország északnyugati részét. Sopron környékén csak 18, míg Békés Csabán 30 fok lesz. Sok felhő, csapadék inkább északnyugaton várható, és várható a folytatásban a 90.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Viber üzenet, sziasztok, Tomi vagyok, baleset történt Budapesten az Egér úton, a Rákóczi híd felé a Péterhegyi út előtt. Jók a zenék, szép napot, csak így tovább. Köszönjük szépen, Tomi, szép napot neked is, és jó utat minden úton lévőnek. Ha van közlekedési hír, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A következő órában pedig olyan illusztris vendégeink lesznek, mint Will Smith, vagy mondjuk Christina Aguilera, vagy a Bon Jovi. És persze itt lesznek a magyar sztárok is, köztük Zséda, Szikora Róberta, Valmárral, vagy a Well Hello.

0: Rögtön 9 óra, jönnek szeptember 17-e friss hírei, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól.

0: A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több száz programmal készül a PTE a kutatók éjszakájára. Egy hideg front éri el ma térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 25-én rendezik az idei kutatók éjszakáját, melyre a Pécsi Tudományegyetem több mint 250 programmal készül. Az intézmény 13 helyszíne várja az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel, különleges, máskor nem látogatható kutatóhelyek megnyitásával. Az a cél, hogy változatos programokkal mutassák be a kutatói pálya sokszínűségét, és a fiatalok érdeklődését felkeltsék a tudományos pálya iránt. A rendezvények egy részén regisztrációval lehet részt venni. A teljes programlista és a tudnivalók is elérhetőek a kutatók éjszakájának hivatalos oldalán. Már keresi az idei mindenki karácsonyfáit a Biokom. A szolgáltató azt írja, olyan impozáns, legalább 8 méter magas formás fenyőket keres, melyek az adventi időszakban Pécs köztereit karácsonyfaként díszíthetik. A felajánlók e-mailben vagy telefonon jelentkezhetnek a Biokomnál. A fa kivágásáról, szállításáról a társaság gondoskodik majd. Albánia fővárosában, Tiranában rendezték meg az egyetemi judo Európa-bajnokság férfi nehézsúlyú kategóriáinak küzdelmeit. A Pécsi Tudományegyetemet és Magyarországot a PVSK sportolója Kenderesi Péter képviselte a 100 kg-osok versenyében. Kenderesi egy ír, egy grúz és egy portugál versenyzőt legyőzve jutott a döntőbe, ahol végül román ellenfele jobbnak bizonyult nála, így a magyar sportoló ezüstéremmel térhetett haza.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Egy balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az Alsó-Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma északnyugat felül egy hideg front érkezik. Ennek hatására térségünkben is erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb esők elszórtan előfordulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Slim Shady, Eminem 2000-es sláger, amely eredetileg rá sem került volna az albumra, de a kiadó vezetője szeretett volna egy rádióbarát, népszerű dalt, úgyhogy az utolsó pillanatban órákkal az album leadási határideje előtt írta meg és véglegesítette a számot Eminem és Dr. Dre. A dal végül elnyerte a legjobb rap szóló előadásért járó Grammy-t, valamint az MTV Video Music Awards elismeréseit is. 4 perccel múlt 9, hello, jó reggelt! Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, mintha csak ma lett volna, pedig 22 éve láttam az Én a robotot, Will Smith egyik legjobb filmjét szerintem, amely újból nagyon-nagyon népszerű bizonyos streaming platformokon. A történet a 2035-ös Chicagóban játszódik, ahol a mesterséges intelligencia a mindennapi társadalom szerves részévé vált. Ismerős? Egyébként a kínai Xpeng most mutatott be egy egy-az-egyben olyan humanoid robotot, mint amilyenek a 2004-es filmben is voltak. Ó, azok az édes 90-es évek, Getting Jiggy With It, Will Smith-szel idézzük meg ezt a korszakot.

Best FM, a legjobb zenék. A forgalom szempontjából viszonylag enyhe reggelen vagyunk túl, de azért van egy-két hely, ahol most is lassabb a haladás. Az egyik ilyen az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldal a 60 térségében, ahol új terelés épül, az 53-as kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres ott a dugó. Ugyanez a helyzet az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvár közelében. Az 59-es kilométernél több mint egy kilométeren torlódik a forgalom. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót a 06 20 55 55 155-re. Lady Gaga titokban anya lett, Florida pedig tegnap 47 éves. Right Round a legjobb zenék között.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM, a legjobb zenék. Hidegfront érkezik lehűléssel. Helyesbítés. Hidegfront érkezik főleg északnyugatra lehűléssel. Délkeleten marad a 30 fok, Sopron környékén alig lesz 20. Esni is inkább északnyugaton fog. Nagy lesz tehát a hőmérsékleti kontraszt. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Laya, Try Again a Besten. Been a long time, long time.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két világsztár, egy ausztrál és egy amerikai, egy hölgy és egy úr, mindketten évtizedeket tagadhatnának le valós korukból, és mindketten koncerteztek már nálunk. Kylie Minogue és Lenny Kravitz utóbbi biztosan jön majd 10 után. És hozom az Airi mafiát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Spetzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unter Rock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Baranyai utak megújulásáról számolt be a Magyar Közút. 25 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 4 és 5 számjegyű utak újultak meg Baranyában. A Magyar Közút szerdai tájékoztatása szerint a Top Plus programnak köszönhetően csaknem 4 milliárd forint Európai Uniós támogatás felhasználásával összesen közel 19 kilométernyi mellékút teljes körű korszerűsítését indította el a társaság összesen 8 szakaszon. A projekt részeként megújult a Sátorhely-Villány összekötőút is csaknem 6 kilométeren. Emellett ma is bel- és külterületén is dolgoztak a szakemberek. Az útfelújítások mellett a kressztáblák cseréjére is sor került az érintett szakaszon. Október 1-e és 3-a között a pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmesterek három fordulóban bizonyíthatnak majd a nemzetközi zsűri előtt. A pécsi elődöntők során a Pannon Filharmonikusok játékával zajló koncerteken az érdeklődők térítésmentesen, de regisztrációval vehetnek részt. A középdöntőket a Budapesti Zeneakadémián, a finálét pedig szintén a fővárosban, a MÜPA-ban rendezik majd. Szeptember 15-én hivatalosan is elindult a fűtési időszak a távhőszolgáltatásban. A PTÁVA honlapján azt jelzi, ez nem jelenti azt, hogy már melegednek a radiátorok. Az ügyfelek többségének ugyanis olyan megállapodása van a szolgáltatóval, melynek értelmében az időjárási viszonyoktól függően helyezik üzembe vagy azon kívül a fűtőberendezéseket. A távhőszolgáltatás akkor indul majd el, ha a napi átlaghőmérséklet két egymást követő napon 12 Celsius fokra vagy az alá csökken. Egy balesetveszélyes szennyvízaknaf fedlapját cserélik Pécsett az Alsó-Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborc utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angszter József utca, Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma északnyugat felül egy hideg front érkezik. Ennek hatására térségünkben is erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb esők elszórtan előfordulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk lesz a nap folyamán. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most az a szeptember 17-én csütörtökön 4 perccel 10 után, amikor is a Zsófiákat lehet együtt ünnepelni. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620-55-55-155. Ebben az órában a Maroon 5, Seal, Beyoncé, most pedig a The Killers jön a Human-nel. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hálás téma a szombat éjszakáról, a bulizásról énekelni. Be is jött a Dan Wickfieldnek. 1993-ban megjelent debütáló kislemezük az évtized egyik legnagyobb slágere lett. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a Saturday Night a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Elnémult a magyar blues királya. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, Art Issues díjas magyar blues énekes, a hazai könnyű zene igazi legendája. Pályáját a kőbányai Sztár együttesben kezdte, külföldi dalok feldolgozásával, majd jazz énekesként csatlakozott több formációhoz, Napsugár, Wanderers, Lloyd. Első komolyabb zenei áttörését a Sirius együttes hozta meg számára. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Band-del, majd a zenekar állandó, ikonikus tagjává vált. Főszerepet kapott az 1981-es Kopasz Kutya című Szomjas György filmben, melynek kultikus zenei anyaga csak évtizedekkel később jelenhetett meg. 1983-ban pedig Torda táltosként évről évre milliók szívében lopta be magát a Szörényi Levente Bródi János szerzőpáros István a Király című rockoperájában. Nyugodjon békében!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, Zelle krémleves spiritot dióval. Az A-menü barbecue sertéstarja kukoricás rizssel és kószlósalátával, a B-menü gombapaprikás galuskával, a C-menü krumplipaprikás sült debrecenivel. A Paleo menü 3290 forintért, pikán sertés raguleves, fokhagymás majorannás spiritos szárnyas máj párolt zöldségekkel. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat minestrone leves parmezánnal. Az A menü csirke cordon bleu habos burgonya pürével, a B menü penne arrabbiata rukkolával. És végül a vegan menü 3290 forintért paradicsomos csicseri borsóleves, zöldséges köri jázmirizssel. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Zenél többek között a Hooligans, szól majd az eljátszott gyémánt. És egy felhőtlen dallal, a Dubval itt lesz az olasz Mooney is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, Zelle krémleves pirított dióval. Az A-menü barbecue sertéstarja kukoricás rizssel és kószlósalátával, a B-menü gombapaprikás galuskával, a C-menü krumplipaprikás sült debrecenivel. A Paleo menü 3290 forintért, pikáns sertésragú leves, fokhagymás majorannás pirított szárnyas máj párolt zöldségekkel. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat minestrone leves parmezánnal, az A menü csirke cordon bleu habos burgonya pürével, a B menü penne arrabbiata rukkolával. És végül a vegán menü 3290 forintért paradicsomos csicseri borsóleves, zöldséges köri jázmin rizssel. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több helyen szorul vissza a készpénz. Nyilvánosak a 2026-os kormányülések jegyzőkönyvei. Felmerték a balatoni bringakör legjobb szakaszait. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Rendszeresen bántalmazta, valamint lopásra és cigaretta csikkek gyűjtésére kényszerített egyik társát egy fiatalkorú fiú egy gyermekotthonban. A Pest vármegyei főügyészség szerint a sértett több mint egy hónap után számolt be édesanyjának a történtekről. Megpróbáltatásainak akkor lett vége, amikor támadóját egy másik bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az ügyészség minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolja a fiatalt, és végrehajtandó szabadságvesztést kért vele szemben. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális, ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Ma egy front felhős sávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sokfelé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Presser Gábort idézve, nem csak a csúnya fiúknak van szíve, hanem a bolond lányoknak is. Shakira bejelentette, hogy segít legalább 10 iskola és egy helyi egyetem újjáépítésében. Szülőhazája Kolumbia egy távoli a múlt heti földrengésben súlyosan érintett régiójában. Ő jön Bolond, azaz Lokát című dalával. 4 perccel múlt 11, jó munkát, jó utat! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. 1999-ig tekerjük vissza az időkerekét. Jön a finn Bonfunk MC's és a Freestyler. A dal klipjében pedig a főszereplő rasztahajú srác is képes volt oda-vissza tekerni az időt a kezében lévő minidisk lejátszó segítségével. A klipet egyébként egy Helsinki metroállomáson rögzítették, majd 20 év után újraforgatták Belgrádban. Akkor a főszereplő egy lány volt, a minidisket pedig egy okostelefon váltotta fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók az M0-áson, az M3-as felé az Ecseri csomópont közelében. A belső szalagkorlátot javítják. A 43-as kilométernél emiatt a belső sávot lezárták. 4-5 kilométeres a dugó. M3-as Vásárosnamény felé 60 térségében terelést építenek. Az 53-as kilométernél a külső sávot zárták le. Ott is 3-4 kilométeres a dugó. Akár csak az M1-esen Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lady Gaga-t utolérte a végzete, bármennyire szerette volna titokban tartani, a paparazziknak köszönhetően kiderült, hogy titokban anya lett. Paparazzi című slágerével a délutánt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok. Hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Elhunyt Deák Bia Gyula. Szigorítaná a gyermekek internet használatát az Unió. Kezdődik a sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghalt Deák Bia Gyula, a magyar blues királyként és Bia kapitányként is ismert énekes 77 éves volt. Halálhírét a közösségi oldalán jelentették be, ahol azt írták, egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bia Gyula az 1970-es években kezdte pályafutását, országos ismertséget a Hobo Bluesben tagjaként szerzett, később pedig sikeres szólókarriert épített. Az István a király című rockoperában tordatátosát alakította. Jellegzetes hangja miatt Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. 13 éves kor alatt teljesen megtiltaná a közösségi média használatát az Európai Bizottság. A 13 és 15 év közötti fiatalok pedig csak szülői engedéllyel hozhatnának létre fiókot. A platformok közvetlenül sem léphetnének kapcsolatba a 13 év alatti gyerekekkel. A javasolt gyermekvédelmi szabályok a közösségi oldalak mellett a videójátékokra és a mesterséges intelligencián alapuló chatbotokra is kiterjednének. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az öt magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemőtápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Holnap ismét benépesül a fővárosban a Merkap Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szép napot, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a délutánt, és a legjobb zenékkel. Felpattintottam a napszemüvegemet, mert hogy nagyon betűz a nap ide a stúdióba, de hát én imádom ezt, és ezeket az ilyen késő nyári napokat. A legjobb zenéket pedig hozom mellé, a Lady Gaga és a Paparazzi. Szép napot!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A tankcsapdát hallottuk, ez volt a Pesten megjelent Isten a folytatásban, pedig a For the Chaos és az Ain't No Sunshine jön. Én pedig szép délutánt kívánok mindenkinek, jó kis napsütéses csütörtököt, egészen jó időnk van. Én egy picit hűvösebbre számítottam, bevallom őszintén, de szinte ilyen trikós, késő nyári idő van. Én szeretem ezeket a napokat, úgyhogy tervezenek valami jót a hétvégére. És hogyha van kedvük, osszák meg velem a programot, én pedig ajánlani tudom a többieknek. 0620 55 55 155, de ma ide várom az útinfókat is, meg majd a nap kérdésére adott válaszaikat. Előtte pedig én a legjobb zenéket hozom, úgyhogy jelentkezem Janet Jacksonnal, itt lesz a Together Again, jön majd Madonna is, egy másik nagy név, egy nagy énekesnő, itt lesz a Give It To Me, most pedig, ahogy ígértem, a For The Chaos-al megy tovább a délután egy feldolgozással, én a Sunshine a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Lesztefem a legjobb zenék. Ma is utazhatunk együtt, sokan ültek autóba, sokan teherautóval dolgoznak, vagy éppen kamionnal, szóval egyszerűen csak sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, én pedig szállítom az útinfókat. Például, hogy az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé szalagkorlátot javítanak Ecser közelében, a 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, és erős lassulásra kell számítani. És erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, már a terelés előtt torlódik a forgalom, egészen a Komáromi csomópont és Tata között mindkét sávon 5 kilométeres torlódásra kell már most készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van információja, ma is várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-el.
1: Mátétól kaptam egy üzenetet, hogy a főnököm éppen azt mondta, hogy délután 3-tól lesz még egy rövid megbeszélés, és általában a rövid szót teljesen másképp szoktuk értelmezni, úgyhogy addig kérlek, isteni zenéket hozzatok, hogy bírjam még ezt a 2 órát, és egy kicsit felpörgessem magam. Hát megteszek mindent, Máté, a következő órában. Jön például Ini Kamozi és a Here Comes the Hot Stepper. Hiszen mindjárt 1 óra lesz, a legfrissebb hírek után pedig jön a Margaret Island is, és az éjszaka.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsak ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakóknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Pest megye vonzotta a legtöbb költözőt. Drónfoci is lesz a kutatók éjszakáján. Ismeretlen, de nevérnász helyeket keresnek a kutatók. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusi közös adatai szerint a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. A kínálat több mint 11 ezer autóval bővült egy év alatt. Csempészárút kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika kampuszon bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikrobavadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
5: Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
4: Ma egy front felhős sávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sok felé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Felejthetetlen slágerek egy óra után is 4 perccel. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket, mert hogy itt van már Eve és Gwen Stefani és a Let Me Blow Your Mind, és én már nagyon hallgatnám. De jön majd Brian Adams is, a Punjabi MC, a Kelemen kabátban is EQ-vel, most pedig B.O.B. Bruno Mars-szel indít, jön a Nothing on You. Szép napot!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a napi témát, a nap kérdését is. Ki milyen hírességgel találkozott eddig már, vagy ki volt a leghíresebb ember, akivel találkoztak, és itt most a koncertek nem számítanak. Mármint, hogyha valakinek a koncertjén ott voltunk, az idézőjelesen ebben a kérdésben nem számít találkozásnak. Ha mondjuk véletlen összefutottak az utcán vele, vagy bármi ilyen történet, akkor én nagyon-nagyon vevő vagyok rá. Képzeljék el, egyszer, hát egy ilyen 10 évvel ezelőtt körülbelül sétálgattam itt Budapesten a Deák tér környékén, és ott van egy nagyon híres szálloda, és onnan jött ki Irfan Khan, remélem, hogy jól ejtem a nevét, indiai színésző játszott például a Pi életében, sajnos néhány évvel ezelőtt elhunyt, és ott mentem egyedül, ő pedig jött ki a szállodából, és így pont elengedtük egymást így a járdán, de megálltunk egymással szemben, belemosolygott a szemembe, és aztán elengedett, és továbbállt, és aztán gondolkodtam rajta, hogy úristen, én most láttam a Pi élete című filmet, és hogy ő benne volt, és ő egy nagyon-nagyon híres színész, szóval nekem talán azt tudom mondani, hogy ő volt a leghíresebb, akivel találkoztam, és egy nagyon-nagyon jó élmény volt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig egy kis indiai hangulat, hát ki ne emlékezne a Punjabi MC slágerére, Mundian Tubakke, remélem, hogy jól ejtem, senki ne kövezzem meg. Jöhet egy kis indiai hangulat, tehát egy kis Bollywood a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Pets and Small és a Feel Good, ezek pedig a legfrissebb útinfóim. Új terelést építettek ki az M3-ason 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és a leálló sávon lehet autózni, míg Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autókat. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, bárhonnan az ország útjairól, köszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Tamás is, aki azt írja, hogy a Hungária körúton baleset történt, méghozzá a Hidegkuti Nándor stadionnál. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Noémi azt írja, hogy oké, ez nem fair, nagy takarítást csinál éppen otthon, és közben Best FM-et hallgatta, folyamatosan inkább csak táncol, vagy énekel, és így egyáltalán nem megy a takarítás, úgyhogy fogjam vissza magam. Persze jó értelemben. Szóval, hát nem tudom ezt megígérni, azt hiszem, így a következő órában sem, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, és érkezik majd Kanye West és a Stronger. Hát én erre tavaly nagyon sokat táncoltam, de itt lesz az Airi Mafia is, és a Bajnok.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Geres Blaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus énekegyüttes, Fischer Norbi akusztik, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Geres Blaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
4: Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól.
0: Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Az Alkotmánybíróság dönthet a készpénzes fizetésről. Felmérték a balatoni bringa körszakaszait. A sérült gyermekeké lesz a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját, amelyen látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. Koncertet ad a Kaláka Együttes és táplálkozási tanácsadást is tartanak. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak már vendégül. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is, úgyhogy folytatódik a felejthetetlen slágerkavalkád itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és ahogy ígértem, jön Kanye West, akár a takarítás közben táncolóknak is, hiszen ugye Noémi ezt írta az előző óra végén, de Gabriel Dreams dalára is lehet akár még dolgozni is, de a Blue és a One Love indít most. Mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki milyen, vagy melyik hírességgel találkozott már, és mi volt a története. Azt írja Viki, hogy ő egyszer Londonban találkozott Adele-lel, aki egyszerűen csak iszogatta a kávéját egy belvárosi kávézóban, és nagyjából két asztalra ültek egymástól. Persze úgy csinált, mintha ez egy teljesen természetes hétköznapi helyzet lenne, de hát azért mégiscsak Adele ült abban a kávézóban. Azért az elég jó lehetett. Azt írták többen is, hogy Budapest is azért bővelkedik hírességekben, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Például Eszter azt írja, Zendaját láttam Budapesten, szintén egy kávézóban. A barátnőm azonnal felismerte, én meg azt mondtam neki, hogy biztos csak hasonlít rá. Aztán rákerestünk, és hát tényleg ő volt. Egyébként nagyon szép élőben is. Hát ezt el tudom képzelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárki találkozott még hírességekkel, is megírná a történetét, nyugodtan tegye meg, sőt fel is hívhat. Én annak is nagyon örülök, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe Gabriel egyik legnépszerűbb slágerét hozom erre a nyugi és csütörtök délutára. Itt a Dreams a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy olyan infót Lacitól, hogy a bakcsomópont után a Hegyalja úton a Church Parknál baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-ás autóút között torlódik a forgalom ma is. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lassú az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes a 61-es kilométertől az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek van még infója. Nagyon megköszönöm, ha ír, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Espacen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalomházában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Alsóbrendű utak újulhattak meg Baranyában. Elhunyt Deák Bill Gyula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 4 és 5 számjegyű utak újultak meg Baranyában. A Magyar Közút szerdai tájékoztatása szerint a Top Plus programnak köszönhetően csaknem 4 milliárd forint Európai Uniós támogatás felhasználásával összesen közel 19 kilométernyi mellékút teljes körű korszerűsítését indította el a társaság összesen 8 szakaszon. A projekt részeként megújult a Sátorhely-Villány összekötő út is csaknem 6 kilométeren. Emellett ma is bel- és külterületén is dolgoztak a szakemberek. Az útfelújítások mellett a kresztáblák cseréjére is sor került az érintett szakaszon. Hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait Magyarországon, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a közönség előtt. A szombaton és vasárnap rendezendő programon Baranyában is több helyszínen várják a látogatókat. Pécsett, Mohácson, Magyaregregyen, illetve Borjádon is lesznek programok. A részletes tudnivalókért az örökségnapok hivatalos oldalát érdemes felkeresni. 6. alkalommal rendezik meg a pécsi nemzetközi tangó ünnepet, ami a héten péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket. A látogatók többek között amatőr tangó versenyt láthatnak, lesznek koncertek, táncbemutató és divatbemutató is, de táncszínházi előadásra is lehet számítani. A 3 napos rendezvény vasárnap a Tettyei Romoknál tangó piknikkel zárul majd. A részletes program elérhető Pécs hivatalos honlapján. Elhunyt Deák Bill Gyula. A hírt az Artisius díjas művész közösségi oldalán jelentették be csütörtökön délelőtt. A posztban az olvasható, az énekes egy műtét után váratlanul halt meg. Deák Bill Gyula a kőbányai Sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként, majd állandó tagként lépett fel a Hobo Blues Banddel. Deák Bill Gyula temetéséről később intézkednek. Bajnoki meccsre készül a PVSK meccsek fűszért. A férfi vízilabda UB1B első fordulójában a pécsi csapat a Cegléd otthonában nagy arányú győzelmet aratott. A második fordulóban hazai mérkőzés vár a csapatra, a bajnokság egyik legerősebb együttes ellen. Szeptember 19-én szombaton délután 4 órakor a PVSK az Elte Beacot fogadja Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken sem lesz zavartalan a napsütés. Többfelé párás, helyenként ködös lesz a reggel. Napközben pedig délnyugat felől gyakran megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhat kisebb eső, jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 14, napközben legfeljebb 24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a csütörtök délután. Jó munkát és jó rádiózást a mikrofonnál este 6-ig. Há, Horváth László. Indítom az N1 maratont, jön hamarosan a Booty Love és a Boogie Tonight az új évezredből. Előtte énekel Beyoncé, ez már a Hello.
0: 101.7 Best FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: Én tiltott csillagon születtem, a partra űzve ballagok. Az égi semmi habja elkap.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A Komlói Kaptárban folytatódik a moziklub, méghozzá szeptember 29-én este 6 órakor. Ezúttal a Sevelet című fergeteges magyar vígjátékot lehet megnézni. A filmben lesz hazugság, cunami, sok-sok humor, és persze néhány váratlan fordulat is. A folytatásban hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is nézzük a dalokat. Itt lesz Bájalex, valamint a Slepp és az Emlékszem, énekel majd Kylie Minogue, előtte viszont szól a 90-es klasszikus 97-ből. Ő már Kim Mazur, lesz pedig a Young Hearts Run Free, a Best FM-en.

0: föld.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Egészen kellemes a mai időjárás, 26-27 fokot mérhetünk, és a következő órákban akár ki is pattanhat egy kisebb záporzivatar. Holnap erre már több lesz az esélyünk, ott reggel 14, napközben a 24 fok a jellemző. Szombaton reggel visszatér a köd a 13 fok mellett, napközben 24-25 fok lesz, vasárnap pedig 27-28 fokra készülhetünk, míg a következő hét majd 16 fokkal nyit. Az időjárás legfrissebb hírei után nem is olyan sokára hallható lesz a Black Attack klasszikusa Heartless, előtte játszik az LMC.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Még mindig keresünk egy rendszámtáblát, melyet tulajdonosa Pécs és Szigetvár között hagyott el. Ennek a jelzése András Gábor Dénes 131-es. Amennyiben megvan, lehet hívni a tulajt, már is mondom a számát, 20-as 440 35 97-es. Hamarosan cserélünk, mert hogy jön Incani a hírekkel, addig viszont maradok és játszom a dalokat. Az évszám 1999, itt a német Sasha és az I Feel Lonely a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen megfújják a szaxofont, és jön Alex Gaudino, Krisztál Voltersszel közösen Destination Calabria az új évezredből. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
3: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Wokbár. Tanulj vokosan!
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Jogerős ítélet született egy pécsi gyilkossági ügyben. Holnap is folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jogerősen 17 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki 2023 nyarán Pécsett felcsalt a lakására és ott megölt egy hajléktalant. A férfit akkor már egy ideje foglalkoztatta az emberölés gondolata. Ráadásul családi tragédiák után zárkózottá vált, rendszeresen alkoholt és nyugtatót fogyasztott. Egy nap elhatározta embertől. Az áldozattal lakása környékén találkozott, meghívta magához, majd a konyhában végzett vele. A bíróság határozata szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Hétfőn és kedden újabb helyszíneken folytatódik az őszi lomtalanítás Komlón. A Délkom tájékoztatása szerint ezúttal Körtvélyes, Kökönyös, Dávidföld, Mecsekfalu és Sikonda területén gyűjtik össze a feleslegessé vált kacatokat, melyeket a szállítási napon kora reggelig kell kihelyezni a kukák mellé. Fontos, hogy elektronikai és veszélyes hulladékot, építési törmeléket és zöld hulladékot a lomtalanítás során nem szállítanak el. Folytatódnak a karbantartási munkák Komlón. Az E.ON szeptember 22-én, azaz kedden karbantartást végez a fűtőerőmű Zobák-aknai telephelyén. A munkák miatt a létesítményben teljes feszültségmentesítésre lesz szükség. Így a Hóvirág utcában ezen a napon reggel 8 és délután 4 óra között szünetel majd a melegvíz szolgáltatás. Kőkútra riasztották a baranyai tűzoltókat szerda délután. A településen egy családi ház udvarán égett mintegy 500 négyzetméteren füves, gazos terület, valamint az ott felhalmozott tűzifa és faröngykök is lángra kaptak. A tűz egy közeli erdőt is veszélyeztetett. A tulajdonos elmondása szerint a területen előző nap égettek, a parazsat pedig földdel takarták le. A tűz vélhetően innen terjedt tovább. A szigetvári és kadarkúti hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Roadpol akció zajlik a baranyai közutakon is. A rendőrség országszerte egészen szeptember 22-éig fokozottan ellenőrzi a passzív biztonsági eszközök használatát. Kiemelten figyelik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, illetve segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát. A hatóság arra emlékeztet, a passzív biztonsági eszközök használata jelentős mértékben csökkentheti a súlyos sérülések bekövetkezését.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányban zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. Pénteken sem lesz zavartalan a napsütés. Többfelé párás helyenként ködös lesz a reggel. Napközben pedig délnyugat felől gyakran megnövekszik a felhőzet. Elszúrtan kialakulhat kisebb eső, jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 14, napközben legfeljebb 24 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk, legközelebb 5-kor a Besten, addig is kellemes délutánt kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Ma már csütörtök van, vagyis kispéntek, úgyhogy fel lehet készülni a hétvégére, mondjuk a kiváló dalokkal, ugyanis hallható lesz rövidesen a Vájtány, előtte érkezik Alex Gaudino.
2: 101 hét Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A keddi adásban vendégem volt Barlai Krisztina, a Nalva Baranyai sajtóreferense. A vele készült beszélgetés ismétlése következik. Mióta használható e-pénztárgép?
1: E-pénztárgép 2025. július 1-től üzemeltethető. Nem kötelező az adózó saját döntése, hogy üzembe helyeze és használ-e e-pénztárgépet. Jelenleg használata választható lehetőség.
0: Miért egyszerűbb az e-pénztárgép használata?
1: Az adminisztráció csökkentésének egyik lehetősége az e-pénztárgép használata. A hardware alapú vagy az új generációs felhő alapú rendszer automatikusan továbbítja a szükséges adatokat a NAV-hoz, így nincs szükség külön nyugta adatjelentésre. Az e-pénztárgép akár mobil eszközön is működhet. Bárki használhat e-pénztárgépet, aki nem köteles online pénztárgép használatára. Ha az adózó online pénztárgép használatára köteles tevékenységet folytat, akkor ehhez a tevékenységhez csak online pénztárgépet vagy hardware alapú e-pénztárgépet használhat. Felhő alapú e-pénztárgép nem használható mozgóboltban vagy mozgószolgáltató helyen.
0: Milyen típusú e-pénztárgép használható mozgóboltban vagy mozgószolgáltató helyen?
1: Mozgóboltban vagy mozgószolgáltató helyen kizárólag helymeghatározásra alkalmas e-pénztárgép helyezhető üzembe. Helymeghatározásra az a speciális hardware alapú e-pénztárgép alkalmas, aminek forgalmazását ilyenként engedélyezte az engedélyező hatóság, és ez az információ a speciális jelleg a forgalmazási engedélyek nyilvántartásában is megtalálható.
0: Hol kérhetnek segítséget az adózók?
1: A NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infovonalon, vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
0: A beszélgetés ismétlését követően folytatódik az zenei maraton.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szemtanúkat keresnek a pécsi rendőrök, ugyanis augusztus 14-én 9 óra körül Pécsett a Majorosi Imre utca és a Bástya utca találkozásánál összeütközött egy telepjáró kialakítású, barnás aranymetás színű Nissan gyártmányú gépkocsi, valamint egy kerékpár. A baleset után a két járművezető beszélt egymással, majd az autót vezető őszhajú idős férfi elhajtott a helyszínről. A balesetnek szemtanúja volt egy fehér bukós isakot viselő, robogót vezető férfi, aki beszélt a kerékpárossal. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki érintettje vagy éppen szemtanúja volt az esetnek, vagy a balesetről érdemleges információval rendelkezik, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a telefontanú zöld számán, ez a 0680-555-111-es, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, de várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. A rendőrségi felhívás után még mindig várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül a számom 30-as-889-117-es. Hamarosan velünk lesz Madonna klasszikusa a Vogue, előtte zenél a Soul Wave, most pedig jönnek a programajánlatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
0: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Grana Spezen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Szeptember 23 és 27 között ismételten jön a Pécsi Napok programsorozat, méghozzá Sétatéren, ahol fellép a Kék Nyúl, a Bandos Ritz, a Kuba Libre, a Pannonfilharmonikusok, a Voicingers, az Elvis Projekt és a Swing Ladies Trio is. Minden mellett leszek táncbemutatók, kórusmuzsika, utcazene és borizsdal ünnepe. A folytatásban hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Délután 5 órakor, előtte jön a két ugráló kanibál a 90-es évekből, itt az Animal Cannibals és az Ülünk a Balaton, a Besten.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban már is jönnek a friss hírek, információk Incanitól, közlekedéssel és időjárással. Aztán zenél a Pussycat Dolls, tőlük szól a Hás-Hás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Alsóbrendű utak újulhattak meg Baranyában. Elhunyt Deák Bill Gyula. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 4 és 5 számjegyű utak újultak meg Baranyában. A Magyar Közút szerdai tájékoztatása szerint a Top Plus programnak köszönhetően csaknem 4 milliárd forint Európai Uniós támogatás felhasználásával összesen közel 19 kilométernyi mellékút teljes körű korszerűsítését indított el a társaság összesen 8 szakaszon. A projekt részeként megújult a Sátorhely-Villány összekötő út is csaknem 6 kilométeren. Emellett ma is bel- és külterületén is dolgoztak a szakemberek. Az útfelújítások mellett a kresztáblák cseréjére is sor került az érintett szakaszon. Hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait Magyarországon, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a közönség előtt. A szombaton és vasárnap rendezendő programon Baranyában is több helyszínen várják a látogatókat. Pécsett, Mohácson, Magyaregregyen, illetve Borjádon is lesznek programok. A részletes tudnivalókért az örökségnapok hivatalos oldalát érdemes felkeresni. 6. alkalommal rendezik meg a pécsi nemzetközi tangó ünnepet, ami a héten péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket. A látogatók többek között amatőr tangó versenyt láthatnak, lesznek koncertek, táncbemutató és divatbemutató is, de táncszínházi előadásra is lehet számítani. A 3 napos rendezvény vasárnap a Tettyei Romoknál tangó piknikkel zárul majd. A részletes program elérhető Pécs hivatalos honlapján. Elhunyt Deák Bill Gyula. A hírt az Artisius díjas művész közösségi oldalán jelentették be csütörtökön délelőtt. A posztban az olvasható, az énekes egy műtét után váratlanul halt meg. Deák Bill Gyula a kőbányai Sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként, majd állandó tagként lépett fel a Hobo Blues Banddel. Deák Bill Gyula temetéséről később intézkednek. Bajnoki meccsre készül a PVSK Mecsek Fűszért. A férfi vízilabda UB1B első fordulójában a pécsi csapat a Cegléd otthonában nagy arányú győzelmet aratott. A második fordulóban hazai mérkőzés vár a csapatra, a bajnokság egyik legerősebb együttes ellen. Szeptember 19-én szombaton délután 4 órakor a PVSK az Elte Beacot fogadja, Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Szennyvízakna fedlapot cserélnek Pécsett az Alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborcz utca és a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken sem lesz zavartalan a napsütés. Többfelé párás helyenként ködös lesz a reggel, napközben pedig délnyugat felől gyakran megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhat kisebb eső, jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 14, napközben legfeljebb 24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten. Anni, neked köszönöm, találkozunk holnap 3-kor, addig is jó pihenést. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Indítom az újabb zenei maratont, rövidesen jön Frenyó Ágnes, vagyis Ágnes Vanilla, előtte zenél a Pussycat Dolls. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap reggel 14, napközben 23-24 fokra készülhetünk, és szinte bármikor jöhet egy kisebb zápor, zivatar. Aztán a szombat reggel ködös lesz 12-13 fokkal, napközben a 25 fok a jellemző, míg vasárnap 27, akár 28 fok is lehet. A következő hét majd hideg front annyit, 18-19 fokkal, és a legmelegebb talán majd csak csütörtökön lesz, ott is összességében 20-21 fokra készülhetünk. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, jön a Depeche Mode klasszikusa It's No Good, a Best FM-en. We'll be right back.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Továbbra is Szarka Nemér lesz a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke, erről beszélgetek Polics József polgármesterrel.
1: Letelt az 5 éves mandátum, hát itt röpülnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, mintha tegnap történt volna a 5 éves mandátumra történő megválasztás. Azt tudom mondani, hogy a Honismereti és Városszépítő Egyesület a város életében az egyik legmeghatározóbb közösség, akik nagyon sokat tesznek hozzá a város kulturális, szórakoztatóbb életéhez. Tehát nekünk nem mindegy, hogy ez az egyesület hogy működik. Hála Isten, a tagság Szarka Elemért újra választotta elnöknek. Az elnökségben sincsenek lényeges személyi változások, tehát ugyanazzal a csapattal mennek tovább a következő 5 esztendőben, amely a város számára garancia arra, hogy ugyanezen a színvonalon vagy magasabb színvonalon fog történni az együttműködés, lakóinak szolgálata, és ez mind a város szempontjából, mind az itt lakók szempontjából nagyon fontos. Gratulálok elnök úrnak, gratulálok a tisztségviselőknek a megválasztásához, munkájukhoz sok sikert, nagyon jó egészséget és jó szerencsét kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Folyamatosan várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom este 6630-as 889 Szentegy 7-es. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, jön majd a Honey Beast és a Védtelen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától villaműsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezdlaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezdlaki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
3: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezdlaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Grane Spezen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
5: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Kisebb földrengés volt a Kvarneröböl térségében. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatósága jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az öt magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemő tápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Csütörtök van, úgyhogy dance-elünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance-színuszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően, addig pedig én White Boy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött ötös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő ötös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb ötös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött ötöt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ White Boy, ezt a profilt keresétek.

0655 55 155, SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es években lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői house-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

jelenti a csütörtök. Szóval még egy órán keresztül a legnagyobb dance hitusokból szól majd egy órányi mix. Közben egy gyors helycsere történik, jön csütörtöki rezidensünk DJ Miller, és héttől már ő pakolja a lemezeket. Szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grána Spetszen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális és negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, kevesebben költöztek tavaly Magyarországon, megint drágult az üzemanyag. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasár, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A KSH szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Megint emelkedett az üzemanyag ára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Csempészárút kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika kampuszon bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikroba vadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Na hát akkor itt vagy, túlélted, megjártad,
6: persze, ott aludtál. Megjöttem, ott aludtam, derekasan helytáltam, ott aludtam.
5: Helyes, mindegy, figyelj, bármi is legyen az ára, hogy te biztonságban itt legyél csütörtökön, aludjál ott, vegyél egy házat, tök mindegy.
6: Jó, valami legyen, jó, igen. Voltak aki külföldi DJ-k, akik annyit jártak ide Magyarországra a 90-es meg a 2000-es években, hogy vettek egy lakást, és úgy voltak vele, hogy sokkal egyszerűbb, utána jól érezték magukat, itt maradtak egy-két napig, hétig. Aztán utána megint visszajöttek.
5: Hát de tudod, volt egy ilyen rossz indulatú pletyka, ugye, hogy a Hathaway, a Prodigy, meg még nem is tudom, hogy nekik biztos már van egy bérelt apart mondjuk valahol bent a belvárosban, mert annyit jártak ide turnézni. És hát ugye aztán később kiderült, hogy az Eric Prydz az konkrétan bellakott a 6. kerületben évekig, úgyhogy nem mondasz hülyeséget.
6: Én tudom, igyekeztem, legalább nem mindig.

0: Mixben.
1: Nem biztos, hogy akarom tudni, hogy mostanában mi szokott történni PDD-vel az elmúlt éjszakakkal lesz, mert ugye?
2: Figyelj, bármi megtörtént szerintem, és általában meg is történik, ahogy igen. Szokták mondani. Igen.
1: Ezekben a büntetés végrehajtási időben. Hát, gyerekek, 1000 üveg napolajnak, vagy mi az, babyolajnak ára van.
2: Bizonyán.
1: Na, viszont, hogy mi fog történni a hétvégén, az mondjuk sokkal jobban érdekel veled, Imre dátumai rovatunkat ezzel megnyitjuk.
2: Csütörtök, az megint ott pihis, utána én azt gondolom, hogy ebben a hónapban ez a pénteki fővárosi borbározás ez adott, ez tehát ez most is így lesz holnap este, aztán pedig irány Zalaegerszeg, ugye az én imádott rezidenciám, ahol szólunk ezerrel, és kezdjük, gondolom, hogy most is hallgatnak bennünket, legalábbis remélem.
1: Az mi lesz, nyitó?
2: Hónap elején volt a nyitó, ez már a harmadik buli lesz, egyébként sztár vendége, sztár DJ-vel, és már alig várom, ez az ötödik vagy a hatodik szezonom lesz, nem is tudom pontosan, ez legalább az ötödik, úgyhogy hát ugye megtapadtam,
1: figyelj,
2: mint ezek a...
1: tudnak még olyan helyre hívni Magyarországon, ahol még nem voltál, nem nagyon.
2: Ezt kérdezték tőlem egyébként a múlt héten hétvégén, és nem tudtam rá, már biztos nyílnak új helyek. De van olyan egy technikussal valahol a világ végén találkoztam, hogy az ország másik végén ahhoz képest, mint amit elkezdtünk emblegetni, például a szegedi Sing Sing. Hogy oda járt egyetemista korába, és emlékszik a buliaimra. És akkor...
1: Az jó, mert te nem.

0: zenék mixben.
1: És akkor, hogy ne csak a dátumaidat és a fellépéseket promózzuk, de téged magad is.
2: Igen.
1: Hol és merre, és miként lehet elérni
2: a
1: téged?
2: A mixek azok továbbra is ugye a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalra kerülnek föl szépen sorjában, és egyébként mostanában ezek a mixek egész jó helyekre felkerülnek, még a globális listákon is, meg az egyik másik vezette is a magyar house listát, úgyhogy néha azért kirakom, hogy lássa a főnököm a whiteboard, hogy azért egy 20-30-an meghallgatták a mixeteket. Úgyhogy továbbra is oda fogom feltölteni nagy hévvel, és remélem, hogy ti meg legalább akkora lelkesedéssel meg is hallgatjátok őket.
1: És akkor te is tartod ezt, amit nekem ajánlottál, hogy amint 100-an meghallgatják, akkor jön a következő.
2: Én abszolút így csinálom.
1: Tehát te egyesével töltöd fel.
2: Egyesével, igen, és akkor megvárom, amíg a 100-at eléri, most pont az utolsó is elérte, zúgy föl a következő. Ez a taktikám. Oké? Vedd át, vedd át.

boy.

boy. Hey, girl.

Hey girl.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Emlékszel erre? Mostanában jött velem szembe ez az info, hogy mi is elkezdtük rendesen rotációba játszani az Alanét, hogy ehhez csináltak, vagy fölkérték ugyanazokat a koreográfusokat, akik a Macarena-nak csinálták a koreográfiát, hogy ez az Alanéhez is csináljanak valamilyen egyszerűen megtalálni. És hát csináltak is valamit, de hát én dögöljek meg, nem tudom.
2: Nem, én ugye ebből a dalból, a dalon kívül a lemezborítóra emlékszem.
1: Mert ugye
2: ugye meg nagyon jó volt maga a színvilága a borítónak, ilyen sárga alapon, meg narancsárga, nagyon színes, kicsit ilyen regis hatású, és az nagyon beégett nekem, mert mindig ugye az óriási sláger volt a maga idejében, és ugye abszolút. Mindig kerestem ezt a színest, hol van, ez most kell nekem, ugye tudod, akkoriban még sok a macerása volt, amire előkerested, elem ezt rámixelted, stb. Szóval az úgy beégett, pedig hát jól jártak volna ezzel a tánccal, mert bármerre járok, és mondjuk retroznom kell, és Macarenát kell játszani, akkor te is tudod, hogy a koreót, van egy pár koreográfia, amit tudnak, na ezt a kicsi, a 3 éves is tudja, meg a 60 éves
1: de
2: nagy
1: ez meg a
2: Vájasszi,
1: ez a kettő, nem amit mindenki tud.
2: Hát ez a kettő mindenképpen, igen. De ez viszont elképesztő, hogy bármerre megyek, és nem csak Magyarországon, ez működik.
1: Jó, egyik sem túl bonyolult, ezt tegyük hozzá. De és azért van, hogy
2: próbáltam. Én mondjuk nem tudnám lehozni.
1: Nem a litrasz kiderek
2: az életem DJ-be táncolni soha nem tudtam meg, hát a portióban bérek ugye.
1: Micsoda mázli, hogy diszkozni meg annyira tudsz, hogy akkor számítok rá jövő csütörtökön is, jó?
2: Rendben, így lesz.
1: Köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban visszaszorul a készpénzes fizetési lehetőség. A vállalatok többségét érte kibertámadás az elmúlt évben. Elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Alapvető joge, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok háromnegyede, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Pályára lép ma este a Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében. A Celtic lesz az ellenfél idegenben. A skót csapattal legutóbb 5 éve játszott a Ferencváros, akkor a Celtic nyert. A selejtező mérkőzés 1 óra múlva kezdődik. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futó zápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ami eredetileg Steve Wonderé volt, és az volt a címe, hogy Another Star, az most Salome de Bahiától érkezik majd, Outro Lugar címen. És ami eredetileg John Jetté volt, és azt énekelte benne, hogy I Love Rock and Roll, az is érkezik a következő órában, egy picit máshogy köszönhetően a Five-nak. Ez lesz majd az Everybody Get Up, itt a Best
2: FM. Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, amikor Robbie Williams kivált a Take That-ből. Első szóló kislemeze ennek a dalnak az átdolgozása volt, úgyhogy most jön az eredeti George Michael-től, aztán pedig rögtön utána Robbie Williams érkezik majd a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Best FM a legjobb zenék. A Sugar Babes mindig is három lányból állt, de volt, hogy már az eredeti tagokból senki nem volt a csapat része. A most érkező Five pedig neve ellenére volt, hogy szintén csak három tagból állt, de jelenleg most az eredeti teljes felállásban mind az öt taggal turnéznak szerte az Egyesült Királyságban és Írországban. Jön az Everybody Get Up, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban, 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát, szurkolhatunk a Fradinak, a Celticekkel játszik. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatósága jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen mászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen mászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Ezekben a percekben lép pályára a Ferencváros. A Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében először a Celtic ellenfele lesz idegenben. A skót csapattal korábban 5 éve mérkőztek, akkor a Celtic nyert. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 83-ban az amerikai CBS csatornán ezen a napon indult el a Star Search elnevezésű tehetségkutató, amelyben olyan későbbi világsztárok voltak először láthatóak a tévében, mint például Britney Spears, Christina Aguilera vagy Justin Timberlake. Christina Aguilera érkezik a következő órában, Britney Spears pedig nyitja a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

Beztepem a legjobb zenék. Szerintem a holnapi időjárás csak azért lesz olyan, amilyen, hogy aztán majd értékelni tudjuk a picit jobb szombatot meg vasárnapot. Mert hogy holnap azért lehet számítani záporra, zivatarra, országszerte mindenhol. Nem sokra, de sokszor. 25 fokos nappali maximum mellett. Ehhez képest szombaton már 26, vasárnap pedig 28 fok is elképzelhető bárhol országszerte.

Könnyebb lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best of a legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózása a világszerte. Azért egy új kislemezt pár héttel ezelőtt Felix the House Cat-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Best of.

Besztesen a legjobb zenék nem érint nagy területet, de relatív sokáig tart az a gyűlés, tehát az a lezárás, ami egy gyűlés miatt lépett életbe ma este 8-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Novemberben jön az iskolakezdési támogatás második fele. Megint drágult az üzemanyag, elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, tuskórőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a Szociális és Családügyi Miniszter posztolt közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogyha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is a megfelelő lakcím van-e. Ha probléma van, azt szeptember 20-áig lehet jelezni. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűn a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futó zápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A turnészervezők letiltották Macklemore-ék további fellépéseit a színpadon hangoztatott politikai nézetei miatt. Cserébe az összes többi előzenekarként funkcionáló fellépő visszalépett Ed Sheeran turnéjától, aki most jelenleg hivatalosan előzenekar nélkül turnézik a világban. Nálunk is egyedül érkezik majd a Shivers elitt a Best
2: FM. Ez a Night Shift a Best

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék, az összes rajongó kivétel nélkül 100 000 érvel alá tudná támasztani, hogy miért az ő imádott sztárja lenne a legjobb választás a jövő évi Super Bowl halftime showjára. A listán ott van többek között Justin Bieber, Miley Cyrus, Harry Styles, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Christina Aguilera, és a most érkező Backstreet Boys is.

Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak. Együtt csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamelia-nak, és most MC Light-tal jönnek, és a Jamin-nál itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a kezdetektől fogva az eredeti felállásban léteznek, élnek, virulnak, dolgoznak, turnéznak jelenleg is. Fokváros, Szingapur, Las Vegas, csak hogy a következő pár állomást említsem a turnéjukból. Jön az All for One és az I Swear.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A világ körüli turnéját nemrég befejező két zenekar is az utolsó állomáson emlegette, hogy 27-ben visszatérnek. Nos, a két zenekar közül az egyik a mai napon az Instagram profilján már a helyszíneket és a dátumokat is megosztotta, a másik zenekar pedig a Coldplay. Mindketten érkeznek a következő órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Mick Hucknell állja a szavát. A Simply Red világkörüli turnéjának utolsó állomásán tavaly úgy búcsúzott előtt találkozunk 2027-ben, és ma reggel az Instán, Facebookon meg az összes social felületükön ki is dobták a nyári turné összes dátumát és összes helyszínét. Egész nyáron 36 helyszín Európa szerte, kivéve Magyarország. Jön a Stars!

Best of a legjobb zenék. Igen, az óra elején a Coldplay és a Simply Red mellett kihagytam Kylie Minogue-ot, mert hogy ugye most már róla is hetek, hónapok óta pletykálják, hogy 2027-ben nagyszabású világkörüli turnéval tervezi megünnepelni karrierjének 40. évfordulóját. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Maria Maria érkezik, de Máriákat, nem Zsófiákat inkább tessék ma felköszönteni névnapjuk alkalmából. Van még ebből a napból 20 perc, úgyhogy itt az ideje, hogy elköszönjek. Ennyi volt a Night Shift. Holnap 6-kor jövök megint. Az Extrában Slim Fittel fogunk majd hip-hopot és R&B-t játszani 6 és 8 között. Santana érkezik, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Zenék. Zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

szaránt, az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szemnapok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán. Nem

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.